0: Krisztus után 1094. Az arab seregek támadást intéznek az európai érdekeltségek ellen Anatóliában, útjukban megszentségtelenítve a szent helyeket. A pápa felhívására és a vélt zsákmány és kalandok reményében európai seregek özönlenek Konstantinápolyba.
1: Keresztes vitézek vagyunk, képzett harcosok, semmi esélyed ellenünk. Letiporjuk őket, semmitől se félünk. Letiporjuk őket, semmitől se félünk. Keresztes vitéz, írsd a pogányt! Dárdások előre! Dárdák kézzel lépve! Vajon hány fér a dárdára belőli? Dárdások előre! Dárdák kézzel lépve! Vajon hány fér a dárdára belőli? Még egy dárdát az arcodra!

0: ahogy a keresztes sereg tovább menetel délfelé, az útjukba eső kisebb emírségek fejedelmei mind behódolnak az európaiaknak, és pénzen váltják meg a békét. Pénzen váltják meg a békét. Pénzen váltják meg a békét.
1: Arany kellett! Arany kellett!
0: Pénzen váltják meg a békét.
1: Arany kellett! Arany kell!
0: Pénzen bántják meg a békét!
2: Hagyj békén e falkat, fiam!
3: Megöllek te nyari!
2: Különben drágán megfizetsz érte!
3: Széttöröm a kapanyádat!
2: Hagyj békén e falkat, fiam!
3: Megöllek te nyari!
2: Különben drágán megfizetsz érte! Keresztes ítéz,
4: írsd a pogányt!
5: Felköptetlek, büdös paraszt! Könnyű menet! Felköptetlek, büdös paraszt, könnyű menet, nem ellenfél. Felköptetlek, felköptetlek, felköptetlek, büdös paraszt. Felköptetlek, felköptetlek,
6: kövesd apádat a sírba, fiú!

0: felhívására.
1: Oszolj, oszolj, büdös Kané!
0: Taknyos sarasz a pápa felhívására.
1: Oszolj, oszolj, büdös Kané!
0: Taknyos sarasz a pápa felhívására.
1: Oszolj, oszolj, büdös Kané!
0: Taknyos sarasz a pápa felhívására.
1: Oszolj, oszolj, büdös Kané!
0: Taknyos sarasz! Jó lovat! Írd a fogát! Keresztesen! Írd a fogát! Jó lovat! Írd a fogát! Keresztesen! Írd a fogát! Jó lovat! Írd a fogát! Keresztesen! Írd a fogát! Jó lovat! Írd a fogát! Verd vissza a hitetlenek seregét!